0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: a legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még keresik a magyarokat Nepálban, a hidegfront sem hozhat enyhülést. A mustgáz miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem. A mikrofonnál Gál Ildikó. Már meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. 3 magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman 2-s állampolgárok, 2 nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabálymódosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helységekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
1: Hideg front érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: 41 mentett kutyát vittek sétálni a hétvégén. Az aszály miatt kaszálják a fehérvári közterületeket. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság tolltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétát és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A gyurmákat és a zsírkrétát tekintetében azt nézzük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag tolltartó, PVC alapú ceruza és tolvékdíszítők esetében a talált tartalmaznak. A talát az egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
3: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, így biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Szerdán a plazmaponton is nyújthatjuk a karunkat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Többen is telefonos csalók áldozatává váltak Fehérvár megyében. Az elkövetők gyakran bajba került rokonnak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd sürgős segítségre hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni. Előfordul, hogy óvadékot kérnek, máskor azt állítják, hogy egy családtag balesetet okozott, kórházba került vagy őrizetbe vették. Ilyen esetben bontsuk a vonalat, majd az általunk ismert telefonszámon hívjuk vissza a hozzátartozót, és ellenőrizzük a történetet. Érdemes olyan kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Értéket ne adjunk át ismeretlennek, és ne engedjünk a sürgetésnek. Ha mégis megtörtént a csalás, késlekedés nélkül hívjuk a 112-es segélyhívót, írja a Vármegyei Rendőrség közösségi oldala. Állami gondozott gyermekek látogattak el a fővárosi állat- és növénykertbe. A nyári szünet utolsó napján 5-9 év közötti fiatalok vehettek részt a kiránduláson. A 23 fős csoport Budajkról, Csóról, Simontornyáról, Polgárdiból és a székesfehérvári gyermekotthonból indult útnak, írja a város oldala. Többen most először utaztak vonattal és metróval, illetve élőben is láthatták a korábban csak televízióból ismert fajokat. Lehetőség nyílt arra is, hogy az eltérő ellátási helyeken nevelkedő vér szerinti testvérek találkozzanak egymással. A résztvevők végigjárták a kertet, a program lebonyolítását pedig önkéntesek segítették. Az időskori vitamin bevitelről lesz szó az Idős Barát Gárdony programsorozat következő alkalmán. Kovács Flóra természetgyógyász segítségével járják körül, mire érdemes figyelni ezen a területen, írja Gárdony közösségi oldala. Az interaktív beszélgetős foglalkozás szeptember 4-én délután tartják, amelyre minden érdeklődőt várnak. Fokozott tűzmegelőzésre figyelmeztetnek Székesfehérváron a tartós szárazság miatt. Az aszály következtében megszaporodtak a szabadtéri esetek, ezért különösen fontos az elszáradt növényzet eltávolítása. A Városgondnokság augusztus eleje óta kaszálja a korábban meghagyott közterületeket, a munkával a napokban végeznek. Az ingatlan tulajdonosokat arra kérik, hogy saját környezetüket is tartsák rendben, főként az erdők és mezők közelében. A gazdálkodóknak a gabonatardók körbeszántását, tárcsázását, valamint a kazlaknál védősáv kialakítását javasolják. A hétvégén 41 mentett kutyát vittek sétálni az Askamenhelyről. A nyárzárult csoportos eseményt a Homoksori telephelyen tartották, ahol az érdeklődők egy-egy négy lábúval indulhattak útnak, írja a FEOL. A nagy hűség miatt nyáron több ilyen alkalom elmaradt, most azonban ismét megszervezték a kirándulást. A részvétel regisztrációhoz kötött, így előre be tudják osztani az ebeket. Sokan azért csatlakoznak, mert szeretnének megismerkedni egy később örökbe fogadható állattal. Az otthon lakói között olyanok is élnek, amelyek már évek óta a gazdára várnak. A lebonyolításban önkéntesek működnek közre. A következő hónapokra további hasonló programot terveznek. A Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál továbbra is várja a fiatal alkotók pályaműveit. A felhívás a középiskolások, egyetemisták és diákcsoportok legfeljebb 10 perces dokumentumfilmjeivel lehet pályázni, írja az FMC. Az alkotások kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthetők, idén pedig szabadon választott témában várják a nevezéseket. Eddig 12 pályamű érkezett Fejérből, Szombathelyről és Egerből. A beérkezett munkákat Burján Zsigmond rendező operatőr, Kovács Szilvia rendezőproducer, Preszter Elemér operatőr, Aracsi Norbert rendező forgatókönyvíró, valamint Ferenci Nagy Levente Ákos a Színház és Filmművészeti Egyetem televíziós műsorkészítő szakos hallgatója értékeli. A pályaműveket szeptember 20-áig lehet benyújtani a FEDOK oldalán. Demencia szűrés érhető el a velencei szakrendelőben. Az egészségfejlesztési iroda közreműködésével a Velence szakorvosi rendelőintézetben végzik a vizsgálatokat. Itt történik az eredmények kiértékelése is, írja Gárdonyváros közösségi oldala. A szűrést elsősorban középkor felett ajánlják, de bárki igénybe veheti. Időpontot előzetes telefonegyeztetéssel kérhet a lakosság. Új étkezési rendszert vezetnek be szeptembertől több székesfehérvári iskolában. A Székesfehérvári Intézményi Központ közétkeztetésben résztvevő mintegy 7000 diák ingyen kap kártyát, amely a korábbi papíralapú megoldást váltja fel. A menzán ennek leolvasása után a konyhai dolgozók egy monitoron látják a gyermek jogosultságát és az esetleges ételallergiát. A kártyákat a tanév első hetében osztják ki, használatuk megszokására néhány hetes türelmi időt biztosítanak, olvasható a székesfehérvár.hu-n. Ha valaki otthon felejti, akkor is megkapja az ebédet. A változás kizárólag a SZIK ellátásában működő intézményeket érinti, az egyházi és alapítványi iskolákra, valamint a városi óvodákra nem vonatkozik. A tervek szerint 2027. szeptemberétől előre választható A és B menüvel bővülhet a közétkeztetés. Különleges épületsétákkal várják az érdeklődőket a Patkó villában. A felújítást a Kápolnásnyéki Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola végezte. A visegrádi megújult épület Gobbi Hilda a végakaratát teljesítve ismét a művészet szolgálatába állt. A látogatók megismerhetik a létesítmény történetét, építészeti értékeit, a felújítás folyamatát, miközben betekintést kapnak a színésznő és a villa kapcsolatának emlékeibe. A megújult épület új kulturális funkcióval is bővül, a jövőben közösségi és kulturális térként is működik, olvasható a Népfőiskola oldalán. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly, ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek, hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
0: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de hát tudom, hogy a kollégban
3: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körül kaszkó biztosítást kötni, ami vadkára is érvényes. A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelébe melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt az utolsó nyári hónap utolsó napján, augusztus 31, hétfő. Sok boldogságot kívánok az Erikáknak, a Belláknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levanta vagyok, és hamarosan hozom George Michael, Mary J. Blige-jal közös dalát, előtte még jön a Super Stereo, most pedig a Sugar Babes. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus utolsó napja van. Ma van a túladagolás áldozatainak világnapja. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Heath Ledger vagy Judy Garland és Amy Winehouse mind-mind túladagolásban vesztették életüket, és mennyi sok jó zenét vagy alakítást láthattunk volna tőlük még. A mai nem utolsó sorban a szabadban étkezés napja, illetve a stopptábláké. A stopptáblák világnapján is előfordulhat dugó, baleset. Ha ez a helyzet, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Taxival megyünk tovább méghozzá, Naggyal és Sárgával. Jön a Big Yellow Taxi, a Counting Crows és Vanessa Carlton duettje.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Állami gondozott gyermekek jártak a fővárosi állatkertben. Marad a kánikula, 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrételt és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkételt tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy hezet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú szerűzés tolvékdíszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát az egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért uniós szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, így biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Szerdán a plazmaponton is nyújthatjuk a karunkat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára

0: Miért és melyik naptól tehetjük meg ismét? Egyetlen alkalommal akár három beteg gyógyulását is segíthetjük. Állami gondozott gyermekek látogattak el a fővárosi állat- és növénykertbe. A nyári szünet utolsó napján 5-9 év közötti fiatalok vehettek részt a kiránduláson. A 23 fős csoport Bodajkról, Csóról, Simontornyáról, Polgárdéból és a Székesfehérvári gyermekotthonból indult útnak, írja a város oldala. Többen most először utaztak vonattal és metróval, illetve élőben is láthatták a korábban csak televízióból ismert fajokat. Lehetőség nyílt arra is, hogy az eltérő ellátási helyeken nevelkedő vérszerinti testvérek találkozzanak egymással. A résztvevők végigjárták a kertet, a program lebonyolítását pedig önkéntesek segítették. A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelébe melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A nyár utolsó napján igazi nyári kánikulai idő lesz 29-36 fokkal, aztán éjszaka nyugat felől egy hidegfront vonul át felettünk, záporokkal, zivatarokkal holnapra felfrissül a levegő. Jó reggelt, jó utat, augusztus utolsó reggel a Buddy Rockers dalával megy tovább. I like the way you move, a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, rögtön jönnek a legfrissebb hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak, például a Cosmix-tól és Lotfi Begitől.
2: Valahol benned én, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Vagy a Szimplérettől. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési hír, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Az időskori vitaminbevitelről lesz szó Gárdonyban. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség Fejérben. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Picsóri Erika. Részletes híreink következnek. Az időskori vitaminbevitelről lesz szó az Idős Barát Gárdony programsorozat következő alkalmán. Kovács Flóra természetgyógyás segítségével járják körül, mire érdemes figyelni ezen a területen, írja Gárdony közösségi oldala. Az interaktív beszélgetős foglalkozás szeptember 4-én délután tartják, amelyre minden érdeklődőt várnak. Többen is telefonos csalók áldozatává váltak Fejérvár megyében. Az elkövetők gyakran bajba került rokonnak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd sürgős segítségre hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni. Előfordul, hogy óvadékot kérnek, máskor azt állítják, hogy egy családtag balesetet okozott, kórházba került vagy őrizetbe vették. Ilyen esetben bontsuk a vonalat, majd az általunk ismert telefonszámon hívjuk vissza a hozzátartozót, és ellenőrizzük a történetet. Érdemes olyan kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Értéket ne adjunk át ismeretlennek, és ne engedjünk a sürgetésnek. Ha mégis megtörtént a csalás, késlekedés nélkül hívjuk a 112-es segélyhívót, írja a Vármegyei Rendőrség közösségi oldala. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Ez ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ezt a gyakorlatban eltekintenek.
1: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkára is érvényes. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelébe melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok augusztus utolsó napján. 31-e hétfő van, Erika Bella napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Az óra azzal a Ricky Martinnal indul, aki 20 év után először szerepel újra, teljes egészében spanyol nyelvű filmben. Egyelőre be kell érnünk énekhangjával. She Bangs, 7 óra elmúlt, jó reggelt. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 31-én, azon a napon, amelyen 1896-ban ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. Augusztus utolsó napjának további érdekességei még ebben az órában, addig a legjobb zenék szólnak. Most a No Doubt-tól az It's My Life a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zené, kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. Augusztus 31-én 29-36 fok között lesz a maximum, éjszaka pedig nyugat felől egy hideg front vonul át majd felettünk, záporokkal, zivatarokkal. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt, a Soul Searcherrel folytatjuk hamarosan.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 41 mentett kutyát vittek sétálni a hétvégén. Az asszály miatt kaszálják a fehérvári közterületeket. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsúr Erikától hallják. A hétvégén 41 mentett kutyát vittek sétálni az Askamenhelyről. A nyárzárult csoportos eseményt a homoksori telephelyen tartották, ahol az érdeklődők egy-egy négy lábúval indulhattak útnak, írja a FEOL. A nagy hőség miatt nyáron több ilyen alkalom elmaradt, most azonban ismét megszervezték a kirándulást. A részvétel regisztrációhoz kötött, így előre be tudják osztani az ebeket. Sokan azért csatlakoznak, mert szeretnének megismerkedni egy később örökbe fogadható állattal. Az otthonlakói között olyanok is élnek, amelyek már évek óta a gazdára várnak. A lebonyolításban önkéntesek működnek közre. A következő hónapokra további hasonló programot terveznek. Fokozott tűzmegelőzésre figyelmeztetnek Székesfehérváron a tartós szárazság miatt. Az aszály következtében megszaporodtak a szabadtéri esetek, ezért különösen fontos az elszáradt növényzet eltávolítása. A Városgondnokság augusztus eleje óta kaszálja a korábban meghagyott közterületeket, a munkával a napokban végeznek. Az ingatlan tulajdonosokat arra kérik, hogy saját környezetüket is tartsák rendben, főként az erdők és mezők közelében. A gazdálkodóknak a gabonatardók körbeszántását, tárcsázását, valamint a kazlaknál védősáv kialakítását javasolják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincébe,

0: szépen, akkor a földre is tegyünk egy tea mécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úgy ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjunk kerülni, hogy musgáz miatt valaki életét veszítse.
1: A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelébe melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 31-én Erika Bella napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 1948-ban ezen a napon született Rudolf Schenker, német gitáros, a Scorpions alapító tagja és fődalszerzője. Augusztus 31, megszületett Richard Gere, amerikai színész, olyan filmek sztárja, mint az Amerikai Gigoló, az Oltári Nő vagy a Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. 1970-ben ezen a napon született Debbie Gibson, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, a 80-as évek végének egyik legnagyobb tini sztárja. Ben szintén a mai napon született Chris Tucker, amerikai stand-up komikus színész, leghíresebb szerepét Jackie Chan oldalán alakította a Csúcsformában filmek James Cartereként. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Siker, ám folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 8 óra, sajnos balesetekkel indul a hét. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött a 20-as kilométernél. A forgalom mindkét sávon megindult, a baleset miatt kialakult torlódás, az M0-ásra is kihat, ott 2-3 kilométer hosszan arra szólnak az autósok, valamint az 1-es főúton Biatorbágynál is lépésben lehet haladni. Baleset történt az M0-áson és az M1-es felé Dunaharasztinál, egy sáv járható, több mint 7 kilométeres ott a dugó. Jó utat, ha van közlekedési info, várom, 0620 55 55 155, 8 után pedig hozom a VIP-t.
2: Keresem a lány, az álmomból, érzem azt a csíp, és támogatom.
1: És Lady Gaga-t is. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Őszindító akció a Sarkadi kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban. Teljes körügyintézés, végleges kivonás, a Mohu szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A 7. Játékmúzeum Székesfehérvár történelmi belvárosában található a Hémerfond Karaffa épülettömbben. Két állandó kiállítása, két fő részből áll, Moskovszky Éva és édesanyja Auer Erzsébet Európa szerte elismert játékgyűjteményéből és Réber László grafikai hagyatékából. A babaszobákban több ezer miniatűr játékeszköz található, amellyel képet kaphatunk a 18.-19. századi polgári élet mindennapjaiból, és megismerhetjük a porcelánbabák különféle típusait is. A játékbabák híres európai gyárakban készültek, és szinte mindegyiknek van neve. Megszerzésükhöz pedig érdekes történetek vagy legendák kapcsolódnak. Az állandó kiállítás a Hímerház Oskola utcai szárnyában két szinten látható. Az egyik legértékesebb darab a gyűjteményben egy Napóleon korából való pólyás. A legújabb darabok az 1930-as években készültek, míg a legrégebbi babák és játékok az 1700-as évekből valóak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A fehérvári jog, közismertebb nevén az országgal ma egy vörös márvány díszkút, mely Székesfehérvár belvárosában, a Városház tér közepén található. 1941 második felében kezdte el készíteni Ochman Béla szobrászművész, és 1943 szeptemberére fejezte be. Ez közvetlenül Székesfehérvár az első igazi magyar város középkori önkormányzati jogának, a fehérvári jognak állít emléket. Egy település csak akkor vált igazi várossá, hogyha fehérvári jogot kapott, ezzel kiemelkedve az egyszerű települések közül. A kőtöm tetején a kereszt a kereszténység felvételére, az alatta lévő úgynevezett falkorona pedig Fehérvár koronázóvárosi státuszára utal. Az oroszlánok az ország címerét, a város címert és II. András király címerét tartják. Alattuk az évszámok 1001, 1688 és 1938, tehát István király koronázása, a város török hódoltság alóli felszabadulása és Szent István halálának 900. évfordulója.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Állami gondozott gyermekek jártak a fővárosi állatkertben. Marad a kánikula, 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrételt és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: A gyurmákat és a zsírkétát tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy mehetet, míg a PVC alapú műanyagtól tartó PVC alapú szerűzés tolvékvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáljuk. A ftalát egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
9: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, így biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Szerdán a plazmaponton is nyújthatjuk a karunkat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Állami gondozott gyermekek látogattak el a fővárosi állat- és növénykertbe. A nyári szünet utolsó napján 5-9 év közötti fiatalok vehettek részt a kiránduláson. A 23 fős csoport Budajkról, Csórról, Simontornyáról, Polgárdéból és a székesfehérvári gyermekotthonból indult útnak, írja a város oldala. Többen most először utaztak vonattal és metróval, illetve élőben is láthatták a korábban csak televízióból ismert fajokat. Lehetőség nyílt arra is, hogy az eltérő ellátási helyeken nevelkedő vérszerinti testvérek találkozzanak egymással. A résztvevők végigjárták a kertet, a program lebonyolítását pedig önkéntesek segítették. A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelébe melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És még közlekedési infók Tibitől például, aki azt írja, hogy az M1-es Herceghalom és Biatorbágy között Budapest felé is teljes káó. És ugyanez a helyzet az M2-esen befelé Dunakeszitől. Köszönjük szépen az utóbbit Gyurinak. 0620-55-55-155 hívható SMS Viber. Olyan legendákkal találkozhatunk ebben az órában, mint Coolio, a Fugees, elsőként pedig David Guetta, Just a Little More Love. Jó reggelt! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, bár az iskola még csak holnap kezdődik, már ma is rengetegen vagyunk az utakon, és sajnos történtek balesetek is. Az M5-ösön Röszke felé Kiskunfél egyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, a 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztinál 4 autó ütközött a 3 sávból, a belsőt lezárták, a torlódás 7-8 km. Autó és furgon karambolozott az M2-esen, az M0-ás csomópont előtt a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, ez okozza a 3-4 km-es torlódást. Jó utat, a közlekedési infokat a 0620 55 55 155-re várom. Lady Gaga dalát pedig már is elindítottam, ez a Hold My Hand a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyára augusztus utolsó napján. 29-36 fokra készülhetünk délután, este felé egyre több felhő jelenik aztán meg az égen, és éjszaka egy hideg front vonul át felettünk, záporokkal, zivatarokkal. Holnap jó 5 fokkal lesz majd hűvösebb, mint ma. Részletek a hírek végén, aztán az NSYNC-kel folytatjuk. I want you back a besten.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Az időskori vitaminbevitelről lesz szó Gárdonyban. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség Fejérben. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm Önöket!

0: meghalni. Előfordul, hogy óvadékot kérnek, máskor azt állítják, hogy egy családtag balesetet okozott, kórházba került vagy őrizetbe vették. Ilyen esetben bontsuk a vonalat, majd az általunk ismert telefonszámon hívjuk vissza a hozzátartozót, és ellenőrizzük a történetet. Érdemes olyan kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Értéket ne adjunk át ismeretlennek, és ne engedjünk a sürgetésnek. Ha mégis megtörtént a csalás, késlekedés nélkül hívjuk a 112-es segélyhívót, írja a Vármegyei Rendőrség közösségi oldala. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
1: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Ez ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
0: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkára is érvényes. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelében melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Last FM a legjobb zenék, hihetetlen, de holnap már szeptembert mutat majd a naptár. Pikpak, elrohant az idei nyár, kezdődik az iskola, évszakváltás viszont nem lesz egy nap alatt. Kánikulával búcsúzik augusztus, és bár hideg fronthoz felfrissülést holnapra 4-5 fokkal lesz hűvösebb a mai 29-36 fokos hűséghez képest, azért még a folytatásban is marad a kellemes nyárias idő, és a folytatásban is szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Hanzonnal megyünk tovább. Mbappa Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha már ezen a nyáron annyira kevés volt belőle, jöjjön az éterben a következő órában egy kis... Nyári zápor, Rúzsa Magdi és Lotfi Beki közös dala, és lesz szívet melengető popdance is, Shapeshifters, Back to Basics. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: A 101.8 és 90.4 Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket! facebook.com/BestFM Székesfehérvár. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
6: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patika többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A Ciráki kastély Lovasberényben, Fejérvár megyében található. Az épület együttes legkorábbi része a 15. század végén épült, a Buzlai család birtoklása idején. A gróf Ciráki család 1730. januárjában szerezte meg a kastélyt és a hozzátartozó birtokot. Ezután bővítették az épületet, amelynek építőmestere a székesfehérvári Ritter János volt. Ciráki György halála után birtokai és a kastély a testvéreire szálltak. Ez a magyar klasszicista építészet egyik legszebb alkotása. A 19. század elején nyerte el mai alakját. Ekkor készült el az angol tájképi park is, amelyben egy mesterséges tó is található egy kis vízeséssel. Ciráki Antal Mózestől fia János örökölte meg a területet, aki udvari szárnyakat és sarokpavilonokat álmodott meg a kastélyhoz, amelynek építésze Ybl Miklós volt.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: 41 mentett kutyát vittek sétálni a hétvégén. Az asszály miatt kaszálják a fehérvári közterületeket. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A hétvégén 41 mentett kutyát vittek sétálni az Askamenhelyről. A nyárzárult csoportos eseményt a homoksori telephelyen tartották, ahol az érdeklődők egy-egy négy lábúval indulhattak útnak, írja a FEOL. A nagy hűség miatt nyáron több ilyen alkalom elmaradt, most azonban ismét megszervezték a kirándulást. A részvétel regisztrációhoz kötött, így előre be tudják osztani az ebeket. Sokan azért csatlakoznak, mert szeretnének megismerkedni egy később örökbe fogadható állattal. Az otthonlakói között olyanok is élnek, amelyek már évek óta a gazdára várnak. A lebonyolításban önkéntesek működnek közre. A következő hónapokra további hasonló programot terveznek. fokozott tűzmegelőzésre figyelmeztetnek Székesfehérváron a tartós szárazság miatt. Az aszály következtében megszaporodtak a szabadtéri esetek, ezért különösen fontos az elszáradt növényzet eltávolítása. A városgondnokság augusztus eleje óta kaszálja a korábban meghagyott közterületeket, a munkával a napokban végeznek. Az ingatlan tulajdonosokat arra kérik, hogy saját környezetüket is tartsák rendben, főként az erdők és mezők közelében. A gazdálkodóknak a gabonatardók körbeszántását, tárcsázását, valamint a kazlaknál védősáv kialakítását javasolják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy deamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
7: A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelében melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első Madonnától, akinek Like a Prayer című dalából egy ausztrál DJ készített mesterséges intelligencia segítségével remixet, de kitiltják az Emmy által generált zenéket az ausztrál slágerlistákról. A döntést azután jelentették be, hogy a feldolgozás az ország legtöbbet játszott rádiós száma lett. Szól már is az American Pie, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, Max Levente vagyok.
0: Best

0: ezt a fent a legjobb zenék. A hétfő reggel rengeteg balesettel indult, és egy helyen még mindig torlódást okoz a korábbi baleset. Az M0-áson Dunaharasztinál többen ütköztek, már az M5-östől torlódik a pálya, sőt az M5-ösön is 4-5 kilométeres a dugó a főváros felé. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Inika Muzi és a Here Comes the Hot Stepper folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Az amerikai énekesnő Anastacia jön, aki tánccal kezdte 85-től 92-ig. Az MTV The Club műsorában volt az állandó tánckar tagja, később számos zenész és énekes stúdióalbumán vokálozott, illetve háttértáncosként tűnt fel videóklipekben. 99-ben vált ismerté az I'm Out of Love című dalával. Jó hír a rajongóknak, hogy szeptember 15-től Európában koncertezik. Egy pici rossz hír a jóban, hogy sajnos hozzánk nem jön, viszont a szomszédos Bécsben október 12-én látható, hallható One Day in Your Life, ő folytatja a hétfő reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Ezt a fem a legjobb zenék. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyára augusztus utolsó napján. 29-36 fokra, sok napsütésre számíthatunk estig, estétől egyre több felhő lesz majd az égen, éjszaka pedig egy hideg front vonul át rajtunk, záporokkal, zivatarokkal nyugat felől jön, kelet felé távozik, és jó 5-6 fokkal lesz hűvösebb majd holnap. Emiatt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A meteorológiai nyár utolsó napján a Fetszen Small vidám dala is szól majd 10 után. Jön a Feel Good, remélem jól telt a nyári szünet, a rossz hír, hogy holnap kezdődik a suli. Zenél majd a United is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Nádasd Ladányban található Nádasdi kastély a 19. század második felében épült, méghozzá Tudor stílusban. A második világháborúig a Nádasdi család egyik székhelyeként szolgált. Az ő őseik, a Schmidegrófok már 1736-ban megszerezték a ladányi birtokot, majd Nádasdi Lipót Schmideg Károlytól vette meg, Sárladányt, melynek nevét később Nádasd Ladányra változtatták. Ekkor még egy barokk stílusú kis kúria állt a birtokon, amelyet Lipót halála után fia Ferenc örökölt. 1873-ban Hübner Nándor és Linzbauer István építészek tervei alapján átalakították, kibővítették a korábbi kúriát. Az épület kapott egy tornyot és egy kétszintes, főszánként funkcionáló épületrészt is. A főbejárat homlokzatán a Nádasdi család festett címere található. Egyik legszebb terme az Ősök csarnoka, ahol a család híresebb tagjainak egész alakos képmásai láthatóak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: A magyar alkotmány alapját jelentő szabadságlevelet, az aranybullát 1222-ben II. András király hirdette ki Székesfehérváron. A hagyomány szerint II. András a Csúcshegyen hirdette ki a király és a nemzet jogait és a nemzeti kiváltságokat rögzítő bullát. Erre az eseményre emlékezik Rétfalvi Sándor mészkő plasztikája, amit 1972-ben avattak fel, viszont jelenlegi helyére csak 1990-ben került. Előzőleg a Budai úton a mai református új templom helyén állították fel. 1990. augusztus 18-án avatták fel a Csúcshegy tetején. Itt addig egy szovjet tank állt, amely az 1945-ben Székesfehérvárért folytatott harcokra figyelmeztetett. Az aranybulla rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Ezt a záradékot 1687-ben az országgyűlés eltörölte.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Állami gondozott gyermekek jártak a fővárosi állatkertben. Marad a kánikula, 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrételt és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
8: A gyurmákat és a zsírkételt tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy mehetet, míg a PVC alapú műanyagtól tartó PVC alapú szerűzés tolvékgyűjtők esetében a sztalát tartalmat vizsgáljuk. A sztalát az egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, tudjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
7: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, így biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Szerdán a plazmaponton is nyújthatjuk a karunkat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vörös Kereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Állami gondozott gyermekek látogattak el a fővárosi állat- és növénykertbe. A nyári szünet utolsó napján 5-9 év közötti fiatalok vehettek részt a kiránduláson. A 23 fős csoport Bodajkról, Csóról, Simontornyáról, Polgárdiból és a székesfehérvári gyermekotthonból indult útnak, írja a város oldala. Többen most először utaztak vonattal és metróval, illetve élőben is láthatták a korábban csak televízióból ismert fajokat. Lehetőség nyílt arra is, hogy az eltérő ellátási helyeken nevelkedő vér szerinti testvérek találkozzanak egymással. A résztvevők végigjárták a kertet, a program lebonyolítását pedig önkéntesek segítették. A délelőtt nagy része zavartalanul napos idővel telik. Délutára megnövekszik a gomoly felhőzet, átmenetileg közepesen vagy erősen felhős is lehet az ég, de több-kevesebb napsütés így is várható. Délután zápor, esetleg zivatar kialakulhat. 33 fok közelébe melegszik a levegő, este 30 és 22 fok közé csökken. Holnap reggel 16-18 fokig hűl a levegő.
3: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Manapság akár a telefonunkon is készíthetünk dalt, de nem volt ez mindig így. A 90-es évek elején, amikor Sikén is kezdte a pályafutását, komoly vagyonokba kerültek a szintetizátorok és a stúdió berendezések. Erre a szülei adtak neki kölcsönt. Köszönjük a támogatást innen is. Lavondoran jön még az Aerosmith, Pink, és még ebben az órában El is a kéz is itt a Besten. 5 perc elmúlt 10, hello, Maxim Levente vagyok.

FM, a legjobb zenék. Jönnek Fatboy Slim földiei, azaz a szintén brightoni angol Fats & Small duo, akik 1999-ben robbantak be a Turnaround-dal, és annak ellenére, hogy a dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, többek között a brit slágerlista második helyéig jutott, és milliós példányban keltek el a lemezek a szigorú és kedvezőtlen korai kiadói szerződésük miatt, a duo tagjai alig láttak pénzt a fizikai eladásokból. Ez most a Feel Good, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Tom írja, hogy baleset történt Budapesten, a Budaörsi úton kifelé a Nagyszülős utcánál. Erzsébet hídtól lépésben lehet haladni. Köszönjük szépen! 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra érkezett. Továbbá M5 Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső szalagkorlátnak ütközött a 108-as kilométernél. Csak a belső sáv járható. Szintén az M5-ös, de a másik oldal a főváros felé Inárcsnál történt nemrég baleset. 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nyári szünet és az utolsó nyári hónap utolsó napját kimaxoljuk majd a délelőtt utolsó órájában DJ Jazzy Jeffékkel. Szól majd a legendás Summertime, és dübörög a ház a Bieberstől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő dolgozók. Műméz roppantja meg a méhészeket brüsszeli asszisztenciával. Frontjön záporokat hozhat az este. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdőidőpontját. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
1: Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek. Erről az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt. Bros Péter szerint a külpiacokon 30-40%-kal csökkentek az árak az Ázsiából tömegesen érkező műméz miatt, ami nem más, mint ipari édesítőszer. Ehhez képest az Unió szakbizottságában olyan kereskedőkre bízták a probléma megoldását, akik abból milliárd hogy nem méz van a piacon, írja az Infostart. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdetesen hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Olyan legendás dalokkal búcsúzunk a meteorológiai nyár utolsó délelőttjétől, mint Adamski slágere a Killer, DJ Jazzy Jeffé-ké a Summertime, jön Jay-Z Beyoncé-val, az órát pedig a német Tom Novi dala az Unexpected indítja. 3:04:11, hello, jó munkát, jó utat, és még így a finisében jó nyári szünetet kívánok. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
4: Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyott.
1: Best FM, a legjobb zenék. 39 évvel ezelőtt, pontosan a mai napon jelent meg Michael Jackson Bad című albuma. A 82-es elsőprő sikerült Thrillert követve ez volt a pop királyának harmadik és egyben utolsó zenei kollekciója, amelyet Quincy Jones jegyzett producerként. Jacko hetedik stúdióalbuma elődeihez hasonlóan hatalmas siker lett, ami nem csoda, hiszen olyan dalok hallhatóak rajta, mint az I Just Can't Stop Loving You, a The Way You Make Me Feel, a Man in the Mirror, a Dirty Diana vagy a címad Bad, amelyek mind a slágerlisták első helyén kötöttek ki. Az album szintén 25 országban lett listavezető, és számtalan elismerést hozott Michael Jacksonnak és a korongon dolgozó stábnak, többek közt két Grammy-díjat, a legjobb hangmérnöknek járó díjat, illetve a Leave Me Alone klipje 90-ben kapta meg a legjobb zenei videónak járó Grammy-t. Most pedig 4 évet ugrunk előre az időben, 91 az évszám, jön DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime a Best

0: Rest FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hír. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében két kamion összeütközött a 36-os kilométernél. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávot is lezárták. A forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 10 kilométeres. Újhartyánnál vagy még korábban Örkénynél érdemes már lehajtani a pályáról és az 5-ös főúton kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Majoros Ritával búcsúzunk a meteorológiai nyár utolsó délutánjától, aztán majd 6-tól a Night Shift stábjával, 6 és 7 között White Boy, 7-től pedig Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap, szeptember 1-én is. Maxim Levente vagyok. A Maroon 5-vel indul az óra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hogyan legyen jobb az iskola, a diákok is szót kapnak, nyugtaadatszolgáltatás, egyelőre nem büntet a NAV, malackák a 63-as úton, több órás mentő akció lehet. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola mindenki számára jobb helyé válna, nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. A szaktárca vezetője Nagy Kanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón beszélt erről. Lannert Judit szerint első intézkedései is erről szóltak, megerősítették a szakmai és vezetői autonómiát, színesebb a taneszközkínálat, kevesebb az adminisztráció. És a folytatásban a diákoknak is lehetőség. Biztosítanak arra, hogy beleszóljanak a jövő formálásába. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol. Ez derült ki egy friss felmérésből. Eszerint a füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot viszont idén kevesebben szereznek be. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A NAV azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmájer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó a 63-as úton Cecén. 100 jószág volt a raktérben, közülük mintegy 30-at tudtak azonnal kimenteni. Őket a tűzoltók őrzik az út mentén egy ideiglenesen elkerített területen. A többit akkor tudják majd kiemelni, ha a helyszínre ér egy daruskocsi és kerekeire állítja a szerelvényt. A műszaki mentés a katasztrófa védelem szerint 3-4 órát is igénybe vehet, addig teljes útzár lesz a 63-ason Cecén. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdete sem hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás étfőt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, a következő néhány órát töltsük együtt, hát nem fogják megbánni, úgyhogy indítsuk együtt a hetet a legeslegjobb zenékkel, mint mondjuk az Ultranata és a Free, de jön majd az M People is és a Moving On Up. Most pedig a Maroon 5-val indulunk, Makes Me Wonder, töltsék velem a délutánt, és legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. 1975 brought you an album with a song.

Rest FM a legjobb zenék, Dash levéldala után megkérdezem, mi újság, hiszen elmúlt az augusztusi utolsó hétvége, holnap belépünk a szeptemberbe, remélem, hogy a hétvégén volt alkalmuk egy kicsit lazítani, pihengetni. Én eléggé feltöltöttem egy kis kirándulással, ettem egy jó kis pisztrángot egy ilyen erdei kis faluban, szóval azt hiszem a relax az teljesen megvolt. Hát nagyon remélem, hogy önök is így vannak, és hogy nagy lendülettel vágtak bele ebbe a hétbe. Én hozom a legjobb hét felpörgető dalokat, egy kicsit talán megkönnyítjük a hétfői akadályokat, például az M-People dalával, de hozok majd közlekedési információkat, mindenféle érdekességet, napkérdését, úgyhogy ma is megéri velem tartani. Mert például olyan zenéket hozok, mint Ultranete és a Free. Ezzel megy tovább a nap.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Dogchild, Big Rocker.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan választották az autóban ülést, vagy éppen kamionon dolgoznak, teherautóval haladnak az utakon. Ha bárki bármit lát az utakon, mindenképpen szükség van az infókra. 0620 55 55 155. Ha látnak valamit, itt hívjanak fel, vagy írjanak. Én pedig jó utat kívánok ma is mindenkinek, és amint megkapom az infót, már hozom is. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben erős a forgalom. Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás van. Aki teheti, válassza a belső átterelt sávot autóval. Komárom térségében az M1-esen szintén, Hegyeshalom felé a 75-ös és a 80-as kilométerek között szintén erős a forgalom, itt is lassulás és torlódás van. Ha bárkinek másmilyen információja van kerülő útról tudomása, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Norbiéknak küldenék egy dalt, aki azt írja, hogy így augusztus utolsó napján leltároznak, úgyhogy egész délután és nagy valószínűséggel egész este bent lesznek a munkahelyén, és csak számolnak, csak pakolnak, úgyhogy rájuk fér néhány isteni dallam, hogy egy kicsit hát jobban pörögjön a kezük, a fejük, az agyuk, így főleg ebéd után. Hát nektek jön majd rögtön a hírek után Kelly Rowland és a Work. És a Rúzsa Magdi is besegít majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Becsengetnek, idén is rendőröket vezényelnek az iskolákhoz. Fegyver és gumibot is volt az angyalföldi drogárusnál. Villámárvíz ölt a Grand Canyonban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést holnaptól az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre.
2: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: A táplálkozással kapcsolatos szélsőségekkel és álhírekkel szemben indít új videósorozatot a Semmelweis Egyetem. Az elsők között az immunerősítésről lesz szó, már most például arról, miként turbózhatjuk fel a gyermekek szervezetét, természetesen és költséghatékonyan a zavartalan iskolakezdéshez. Azt mondják, hogy a kampányszerű vitaminszedés helyett válasszuk inkább a natúrjoghurtot, a halat, a hüvelyeseket, és semmiképp se higgyünk a netet előzönlő táplálkozás tudományi tanácsadóknak. Fegyvert, lőszert és drogot találtak egy budapesti férfi otthonában. Lakossági bejelentés után mentek ki razziázni a rendőrök. A környékbelieknek ugyanis feltűnt a nagy mozgás. Kábítószer gyanús fehérport, elektromos sokkolót, gumibotot, készpénzt, 23 lőszert és egy működőképes lőfegyvert foglaltak le az angyalföldi otthonban. A bíróság elrendelte a 37 éves férfi letartóztatását. Tragikus villámárvíz volt a Grand Canyon Nemzeti Parkban az Egyesült Államokban. Egy ember meghalt, 15-öt még keresnek, csak nem 100 túrázót és kempingezőt viszont sikerült biztonságba helyezniük a mentőegységeknek Arizonában. A hirtelen jött, heves esőzés miatt léptek ki medrükből a patakok a térségben. Holnap már szeptember, de marad a nyár, mondom a részleteket. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdetesen hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És akkor jönnek a felejthetetlen slágerek egy óra után is 5 perccel itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Remélem túl vannak az ebéden és a desszerten is. Azt azért remélem nem hagyták ki. De ha mégis, akkor jönnek a desszert helyére a legjobb zenék. Például a Fugees-től, Robbie Williams-től, Király Viktortól, vagy éppen Kelly Rowland-től. Már indítom is a work-öt. Szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ma délután nosztalgiázni fogunk egy kicsit a nap kérdésében, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a tárgyak, amik egyszerűen csak eltűntek az otthonunkból. Gondolok itt ilyesmire, mint mondjuk a tévéújság. Nem tudom, manapság valaki vesz-e egyébként még tévéújságot. Vagy éppen ez a tárcsás telefon. Nekünk nagyon sokáig volt az otthoni telefonunk ilyen tárcsás. Azt hiszem, talán ez a pontos megnevezése, de hogy ezek a telefonok is szinte teljesen eltűntek, vagy a VHS kazetták, vagy mik azok a dolgok, amik eltűntek az otthonunkból, vagy egyáltalán a hétköznapi használatból. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Az is lehet, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt élni sem tudtuk nélkülük. Na, jöhetnek ezek a tárgyak, akinek akár van róla képes bizonyítéka. Azt is várom. Miközben zenél nekünk a Fugees, jön a Killing Me Softly, de itt lesz Robbie Williams is, és a Millennium a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben erős a forgalom ma is. Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban nagy a lassulás, úgyhogy aki teheti és autóval van és Budapest a célja, használja az átterelt belső sávot. A Tatabánya és Tata közötti szakaszon is erős a forgalom, az M1-esen Hegyeshalom felé is, a 60-as és a 67-es kilométerek között, úgyhogy itt is torlódás van. Újhartyán térségében pedig az M5-ös autópályán Budapest felé korábban két kamion ütközött, a 36-os kilométernél most már zavartalanul halad mind a két sáv, de több kilométer hosszú a torlódás, úgyhogy azért a türelemre még szükség lesz. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja az utakról, nagyon megköszönöm, ha gondol ránk és elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Folytatódik a nosztalgia a következő órában is, van még pár percünk délután kettőig jönnek a legfrissebb hírek, aztán jöhetnek az üzenetek, hogy mik azok, amik eltűntek a hétköznapjainkból, vagy az otthonunkból, mik azok akár használati tárgyak. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide meg lehet őket írni, vagy akár fel is lehet hívni, ha valaki szóban mondaná el, hogy mi az, amire 10-20-30 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy na hát ezeket soha nem fogjuk elfelejteni, aztán most nem is használjuk őket. Jöhetnek az üzenetek mellé a legjobb zenék a következő órában is, mint a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby. Vagy éppen Karamell és a Zenit Entobi.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, utolsó rohamra indulnak a szúnyogok ellen. Gyermekpornográfia Florida felé tart a magyar gyanúsítók. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdő időpontját. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Ez a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb bárodföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
1: 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pest vármegye déli részén a Ráckevei Dunaágban végeznek, jelezte a katasztrófavédelem. A Tiszatónál a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett szúnyogokat veszik célba. A lakott övezetekben platós kocsiról permeteznek, majd alacsony dózisban este éjszaka. A készítmény nem ártalmas sem az emberekre, sem a házi állatokra. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Jön a front, mozgalmas lesz az éjszaka, mondom a részleteket. Kora estétől egyre több felhő érkezik fölénk, éjjel már sokfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként intenzív zivatar. Gyorsan átvonul az országon a front, ezt mondják a meteorológusok. Utána napos, gyengén felhős idő következik, már számottevő csapadék nélkül, de élénk vagy erős széllel. 27 és 32 fok között alakulnak holnap a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint szerdán is ugyanez folytatódik mindenütt, talán egy-egy helyi záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, hogy szívesen nosztalgiáznak ebben az órában is velem, és a felejthetetlen slágerekkel 2 óra múlt 4 perccel megy tovább a délután, és ez a jó kis hétfői nap Jesse J-vel és a Dominóval. De itt lesz az FLM, jön a Madison Avenue, jön az Astree, na meg Molnár Ferenc Karamell is. Most a French Effort indít, és a My Heart Goes Boom.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Mik azok a dolgok, akár tárgyak, amik eltűntek a hétköznapokból, vagy az otthonunkból, pedig pár éve még nagyon-nagyon szerettük, és naponta használtuk őket. Azt írja Judit, a képeslap. Ha valaki elutazott, biztosan küldött, most kapunk egy fotót Messengeren, és kész. Tamásnak a videókazetták, a VHS kazetták hiányoznak, és vele együtt a videótékák is. Pénteken elmenni filmet választani külön program volt, imádtam. Sőt, a barátnőimmel tartottunk néha ilyen videós estéket is. Mindenki választott egy filmet, elmentünk, kivettük a tékából, és aztán hétvégén együtt megnéztük az összeset, de jók voltak. Azt írja Laci, a papíralapú térkép régen egy egész tudomány volt összehajtani, utána pedig visszarakni a kesztyűtartóba őket. Imádtam, és képzeljék el, a múltkor pont használtam is egyet, már szerintem évek óta nem voltak kezemben, mert hogy folyamatosan, ha túrázom, akkor ilyen különböző túraapplikációkat használok, és szerintem megtanulni újra használni ezeket a papíralapú térképeket, az sem egyszerű menet, és már ott is bele akartam nagyítani egyébként, úgyhogy rájöttem, hogy na jó, ezeket a papíralapú akacsokat többet kellene használnom. 0-20-55-55-155, jöhetnek még hasonló üzenetek, és akár nyugodtan fel is hívhatnak, hogyha szóban mesélnék el. Mellé pedig jön egy igazi 90-es évekbeli különlegesség, ez nem más, mint az Astrui és a Cantaloupe, ami tökéletesen összehozza a régi jazzt, a régi fajta jazzt és a hip-hopot. Itt nekünk a Best FM-en.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy olyan információt, hogy a 4-es főúton Debrecen és Ebes között két autó és egy teherautó ütközött a 215-ös kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett, irányonként váltakozva halad. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két autó ütközött a 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad. A 47-es főúton Berettyóújfalu belterületén pedig gázvezeték sérülés miatt lezárták a Honvéd utca egy szakaszát a 34-es kilométernél a Besenyei György szakközépiskola előtti területen, ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide pedig jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
2: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Állami gondozott gyermekek jártak a fővárosi állatkertben. Marad a kánikula, 32 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsór Jerikától hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkételt és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónak Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: A gyurmákat és a zsírkételt tekintetében azt néztük, hogy nehéz szémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy fedet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú szerűzre és tolvékvízítő esetében a szalát tartalmat vizsgáltuk. A szalát az egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt uniós szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
4: Nyáron különösen nagy szükség van a véradók segítségére. A szabadságolások és az utazások idején kevesebben nyújtják a karjukat, miközben a balesetek és a sürgős műtétek miatt továbbra is szükség van a megfelelő készletekre. A székesfehérvári területi vérellátóban folyamatosan várják a donorokat, így biztosítani tudják a betegellátáshoz szükséges vérmennyiséget. Szerdán a plazmaponton is nyújthatjuk a karunkat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásban érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, és melyik naptól tehetjük meg ismét. Egyetlen alkalommal akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Állami gondozott gyermekek látogattak el a fővárosi állat- és növénykertbe. A nyári szünet utolsó napján 5-9 év közötti fiatalok vehettek részt a kiránduláson. A 23 fős csoport Bodajkról, Csórról, Simontornyáról, Polgárdiból és a székesfehérvári gyermekotthonból indult útnak, írja a város oldala. Többen most először utaztak vonattal és metróval, illetve élőben is láthatták a korábban csak televízióból ismert fajokat. Lehetőség nyílt arra is, hogy az eltérő ellátási helyeken nevelkedő vérszerinti testvérek találkozzanak egymással. A résztvevők végigjárták a kertet, a program lebonyolítását pedig önkéntesek segítették. Este 30 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka változóan, közepesen, gyakran erősen felhős lesz az ég, zápor, zivatar előfordulhat. Kedd reggel és délelőtt gyengén felhős napos idő várható, csapadékra nincs kilátás, holnap reggelre 16-18 fokig hűl a levegő, délutánra 28-29 fokra emelkedik. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsór Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Nagyon vidám, kellemes hétfő délutánt kívánok Önnek így augusztus 31-én, a nyári szünet, a vakáció utolsó napján. Holnap bizony kezdődik a suli. Hát gondolom, ezt a diákok nem szívesen hallják, a szülők. Gondolom, annál inkább. A mikrofonnál Nagy Deti a folytatásban egészen 18 óráig. Életünk legjobb zenéi elkísérik Önt a folytatásban is.
0: 90.4 Best FM. A legjobb zenék.
8: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Halott Pénz és Bájalex közöse szólt az elmúlt percekben. Ez volt az Ó Igen, és bizony ezt mondhatjuk azokra a programokra is, amelyek ezen a héten várnak minket Fejér megyében. Nem lehet okunk a panaszra, hiszen a királyi napok után sem állt meg az élet. A múlt hétvégén volt jurtanap, történelmi piknik, ugye, aztán ejtőernyős célbaugrás és egy csomó kikapcsolódási lehetőség, amiknek sora folytatódik ezen a héten, hiszen szeptember 5-én szombaton a Kisfaludi Közösségi Házba és sportpályára várnak mindenkit egy jó kis családi piknikre. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ a városrészben élő családokat várja a sportpályára, ahol meseelőadás, koncert, boszorkány óra, buborék játszótér, Lego Szöcske Park és óriás amőba is várja majd az érdeklődőket. 15 órakor kezdődnek a programok és egészen 20:30-ig tartanak majd. Minden érdeklődőt sok-sok szeretettel várnak. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják önt 0-24-ben, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90,4-re, akár nappal, akár éjszaka, amikor olyan álmatlanság gyötri, mint a Faithless csapatát. Ők jönnek a folytatásban is az én Insomnia.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Wolf Katitól szólt a Bár a holnap. Az elmúlt percekben az úszás szerelmeseinek viszont egyáltalán nem kell holnapig várnia, hogy visszaköltözzenek idézőjelesen az uszodába, hiszen a nyári karbantartási munkálatok után most már újra lehet csobbanni a Csitári úsziban. A strand tegnap bezárt a kapuit, véget ért a nyári szezon, viszont nem maradhatunk víz nélkül és úszás lehetőség nélkül, úgyhogy az úszoda pedig ma hajnalban újra kinyitotta kapuit 5:30-kor. Újra látogathatóak a medencék, a szauna, befejeződtek a karbantartási munkálatok, úgyhogy ismét a megszokott nyitvatartási rend szerint várják a csobbanni vágyókat. Életünk legjobb zenéi pedig szintén a szokott rendben követik egymást 0-24-ben megállás nélkül itt a 101,8-90,4-en, ahol a folytatásban Szia dalol, jön a Chandelier!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a vadiúj vadnyugaton jártunk az elmúlt percekben Will Smithnek köszönhetően. Megmondom önnek őszintén, én ott az egyik aranybula környéki utcában lakom, és hát hogyha nem is vadnyugati stílust érzékelek az utakon, de sokkal nagyobb forgalmat, mint a megszokott, azt mindenféleképpen. Ez pedig ugye azért van, mert a Zsolnay úti buszforduló, illetve az aranybula sétány között a Nagyszombati utat felújítják, és hát elméletileg ugye a mai nappal véget is érnének ezen munkálatok. Ez volt a részhatáridő, viszont előre nem látható és nem tervezhető beavatkozások miatt még 2 hetet ráhúznak a kivitelezők, addig marad a zárás ezen a szakaszon. A pályaszerkezet elbontása után ugyanis kiderült, hogy az altalaj teherbírása nem megfelelő, így ezt stabilizálni kellett egy speckó anyaggal, és így tudták csak folytatni a pályaszerkezet alsó rétegeinek kialakítását. Viszont emiatt csúsznak a határidők, a forgalmat csak a szegélyek és az aszfalt pályaszerkezeti rétegek beépítése után tudják ráengedni biztonságosan az útra. Arra kérik az autósokat, hogy továbbra se a környező kis utcákat használják kerülő útnak a pozsonyi és a zsolnai megközelítésére, hanem választák a fő- és gyűjtőhálózatot, tehát a budait, a fiskálist és a béla utakat. Ebben kérik az együttműködést. Én pedig arra kérem önt, hogyha így hétfő délután van bármilyen közlekedési infója a térségből, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint az Eszembe jutottál. Az órát pedig a Matchbox 20 kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi. És van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki most egy hónapig akár 0 forintért az új optikai kábeles hipernetet, vagy válaszd a hordozható otthonnetet, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Az időskori vitaminbevitelről lesz szó Gárdonyban. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség Fejérben. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Ficsóri Erika. Részletes híreink következnek. Az időskori vitaminbevitelről lesz szó az Idős Barát Gárdony programsorozat következő alkalmán. Kovács Flóra természetgyógyás segítségével járják körül, mire érdemes figyelni ezen a területen, írja Gárdony közösségi oldala. Az interaktív beszélgetős foglalkozás szeptember 4-én délután tartják, amelyre minden érdeklődőt várnak. Többen is telefonos csalók áldozatává váltak Fejérvár megyében. Az elkövetők gyakran bajba került rokonnak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd sürgős segítségre hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni. Előfordul, hogy óvadékot kérnek, máskor azt állítják, hogy egy családtag balesetet okozott, kórházba került vagy őrizetbe vették. Ilyen esetben bontsuk a vonalat, majd az általunk ismert telefonszámon hívjuk vissza a hozzátartozót, és ellenőrizzük a történetet. Érdemes olyan kérdéseket is feltenni, amelyekre egy idegen nem tudhatja a választ. Értéket ne adjunk át ismeretlennek, és ne engedjünk a sürgetésnek. Ha mégis megtörtént a csalás, késlekedés nélkül hívjuk a 112-es segélyhívót, írja a Vármegyei Rendőrség közösségi oldala. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
7: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
6: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkára is érvényes. Híreink végén tekintsük át, milyen időjárás várható ma, illetve az elkövetkezendő napokban. Este 30 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka változóan, közepesen, gyakran erősen felhős lesz az ég, záporzivatar előfordulhat. Kedd reggel és délelőtt gyengén felhős napos idő várható, csapadékra nincs kilátás, holnap reggelre 16-18 fokig hűl a levegő, délutánra 28-29 fokra emelkedik. Köszönöm figyelmüket, a híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 4 órási hírek után már robogunk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a robogásban pedig olyan előadók kísérnek el minket ebben a 60 percben, mint a Steve Black és a Time is Ticking Away, illetve a Hooligans-től is itt lesz majd a Legyen valami. Az órát pedig, ahogy ígértem, a Matchbox Penny kezdi már is. Ez a Huffarvick.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben megérkeztek az új kis buszok, vagyis hát az új midi buszok. Egészen pontosan Öreghegyen és Maroshegyen láthatjuk majd őket hamarosan. 3 midi busz rója majd az utakat, miután végeznek a szakemberek az egyéb engedélyeztetésekkel és elindul az autóbuszvezetők felkészítése is. Ezután kerülnek majd forgalomba az új buszok, de hogy a menetrendben egyébként az ő érkezésük milyen változásokat hoz majd, az szeptember második felében derül majd ki. Olvasható a város közösségi oldalán. Na de életünk legjobb zenére nem kell addig várni, hiszen bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, biztos lehet benne, hogy azonnal a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában találja magát. A folytatásban például Lutvisa McNeilnek köszönhetően jön már is az Ain't That Just The Way itt a Besten.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Augusztus 31-e van, ami azt jelenti, hogy holnap szeptember 1-e lesz. Nyilván ezt nem azért mondom, mert szeretik kérkedni azzal, hogy ezt tudom, hanem azért, mert ma láthatjuk utoljára az augusztusi hónap műtárgyát Székesfehérváron a Szent István Király Múzeum rendház fogadó csarnokában, holnaptól pedig már egy új veszi át helyét. Ugyanis az év 9. hónapjának műtárgya a Miska Kancsó lett. Ez a magyar népi fazekasság jellegzetes terméke, amit az egész világon ismernek. Most pedig a főutca 6-os szám alatt is megcsodálhatjuk, hiszen a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteményéből állítanak ki különféle változatos alakú és mintázatú Miska Kancsókat. Ezek alföldi fazekas központokban készültek, és ajándékozások révén kerültek a gyűjteménybe. A kiállítás egészen szeptember végéig tekinthető meg, hétfő kivételével minden nap 10 és 18 óra között a belépés díjtalan. Minden érdeklődőt nagyon-nagyon sok szeretettel várnak nálunk, itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, nem csak egyes hónapokban, hanem az év minden egyes napján, bármikor is hangoljon. A 101,8-ra és a 90,4-re, amikor csak eszébe jut, de hogy Kollányi Zsuzsinak és Kovácskinak ki jutott az eszébe, és mi történt ezután, arról ők dalolnak a folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Ákostól szólt a tükör az elmúlt percekben. Hát ugye azt szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, és biztos vagyok benne, hogy az elmúlt hétvégén nagyon sok kis cuki kutyus szembe szeretett bele, sok-sok önkéntes. Ugyanis mivel most már jobb az idő, ezért visszatérnek a szombati kutyasétáltatási lehetőségek az Askánál, amelyre már a múlt hétvégén várták az önkénteseket. A nyárzáró csoportos kutyasétán több mint 40 mentett kutyus indulhatott útnak. A homoksori telephelyről kiszakadhattak végre azok a négylábú kis kedvencek, akik eddig néhány négyzetméteren élték az életüket, amely már csak azért is nagy öröm, mert a korábbi 40 fokos hőségek miatt június végével szünetelt ez a lehetőség. És jó hír, hogy volt a sétáltatók között olyan is, aki azért ment el erre a programra, mert szeretett volna megismerkedni előbb azzal a kutyussal, akit később talán örökbe is fogad. Aki lemaradt, ne csüggedjen, hiszen a következő hónapokban is terveznek ilyen sétákat, így szeptemberben és októberben is lesz ilyen tali, idén először pedig majd halloweeni séta is lesz. A részleteket a Menhely közösségi oldalán is megtalálja. Nálunk itt a Besten pedig, hát ha nem is sétálhat, de szörfözhet mindenféleképpen a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában, hiszen ezen időszak bestjeit hozzuk el önnek, és játsszuk 0-24-ben, megállás nélkül, úgyhogy már jön is az IMF slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet, hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a balatoni nyár. Az órát pedig Shakira kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
2: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
4: Őszindító akció a Sarkadi Kertészetben. Szeptemberben a babérmegy és a lejlandi ciprus már 1990 forinttól, és még sok más növény kedvezményes áron. A részletekről érdeklődj elérhetőségeinken. www.sarkadikert.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: 41 mentett kutyát vittek sétálni a hétvégén. Az asszály miatt kaszálják a fehérvári közterületeket. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Köszöntöm Önöket, a híreket Ficsóri Erikától hallják. A hétvégén 41 mentett kutyát vittek sétálni az Askamenhelyről. A nyárzárult csoportos eseményt a homoksori telephelyen tartották, ahol az érdeklődők egy-egy négy lábúval indulhattak útnak, írja a FEOL. A nagy hőség miatt nyáron több ilyen alkalom elmaradt, most azonban ismét megszervezték a kirándulást. A részvétel regisztrációhoz kötött, így előre be tudják osztani az ebeket. Sokan azért csatlakoznak, mert szeretnének megismerkedni egy később örökbe fogadható állattal. Az otthonlakói között olyanok is élnek, amelyek már évek óta a gazdára várnak. A lebonyolításban önkéntesek működnek közre. A következő hónapokra további hasonló programot terveznek. Fokozott tűzmegelőzésre figyelmeztetnek Székesfehérváron a tartós szárazság miatt. Az aszály következtében megszaporodtak a szabadtéri esetek, ezért különösen fontos az elszáradt növényzet eltávolítása. A Városgondnokság augusztus eleje óta kaszálja a korábban meghagyott közterületeket, a munkával a napokban végeznek. Az ingatlan tulajdonosokat arra kérik, hogy saját környezetüket is tartsák rendben, főként az erdők és mezők közelében. A gazdálkodóknak a gabonatardók körbeszántását, tárcsázását, valamint a kazlaknál védősáv kialakítását javasolják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor szén-dioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy deamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
5: Este 30 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet, este éjszaka változóan, közepesen, gyakran erősen felhős lesz az ég, zápor, zivatar előfordulhat. Kedreggel és délelőtt gyengén felhős napos idő várható, csapadékra nincs kilátás, holnap reggelre 16-18 fokig hűl a levegő, délutára 28-29 fokra emelkedik. Köszönöm figyelmüket! A híreket Ficsóri Erikától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az 5 órási hírek után már is robogunk tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en, amiket nem kell úgy elengedni, mint ahogy azt a Hogyan tudnék élni nélküled című film egyik beszéddala mondja. Itt lesz majd az El kell, hogy engedj, az órát pedig, ahogy ígértem, Shakira kezdi itt a besten. Pörög már is a lokká.
0: 101.8 és 90.4 Best

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az El kell, hogy engedj című dal szólt az elmúlt percekben, mintegy két hét múlva pedig nem elengedik, hanem megengedik. A fűtési rendszereket megnyitják, a fűtési rendszereket a Széphő ZRT szakemberei, hiszen szeptember 15-től kérhetik már a távfűtéses épületek a fűtés elindítását, hiszen innentől kezdve a szolgáltatónak biztosítania kell a rendelkezésre állást, viszont érdemes tudni, hogy a fűtés csak akkor indítható el, hogyha az épületek belső fűtési rendszerei megfelelően felkészültek a hő fogadására, tehát feltöltött és légtelenített állapotban vannak. Úgyhogy ha most még zajlanak esetleg otthon a felújítási munkálatok vagy egyéb munkálatok, akkor most már iparkodnunk kell, hogy mielőtt tudjuk kezdeményezni a leürített rendszerek visszatöltését. A távhőszolgáltató szeptember elejétől kezdve már nem igazán javasolja a fűtési rendszerek leürítését, 15-e után pedig nem is végzik el ezt a feladatot. Nekünk itt a Besten viszont az a feladatunk, hogy önnek a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéjét játsszuk, és bizony tartjuk is magunkat ehhez, úgyhogy már is hozom a folytatásban a Dipulse D-slágerét önnek.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Elektromos rollerrel. Tilos. Erre hívja fel a figyelmet a Sóstó természetvédelmi terület, méghozzá kirándulók nyugalma és a balesetek elkerülése érdekében. Erre a felhívásra azért volt szükség, mert a területen mostanában sokan elektromos rollerrel haladtak át. Ez viszont zavarta a sétálókat és a kirándulókat. A Sóstó homokbánya természetvédelmi területen tehát tilos ilyen járművel közlekedni. A korábbi szabályzat szerint is tilos volt ez, de sokan nem tartották be ezt a rendelkezést. Emellett a kirándulóknak még arra is kell figyelniük, hogy csak és kizárólag a kijelölt ösvényeken haladjanak. A járatlan utakon történő taposás ugyanis komoly károkat okozhat a növényzetben, és védett értékeket pusztíthat el, vagy azok élőhelyeit. Kutyust kizárólag pórázon lehet a területen sétáltatni, emellett tilos a horgászat, hiszen különösen fontos a halak védelme a Sóstón. Arra kérek minden látogatót, hogy ne etessék a halakat és a vízi madarakat, valamint tilos a növények, gombák gyűjtése, illetve a növény és állatvilág zavarása, károsítása, olvasható közösségi oldalukon, úgyhogy ezekre mindenféleképpen érdemes odafigyelni. Na de én arra is kíváncsi lennék, hogy a közlekedésben mire érdemes figyelni így hétfő délután Székesfehérváron és a Velencei tó térségében, úgyhogy tegye meg, hogy dob róla nekem egy üzit, hogyha van bármilyen infója. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Anastasia slágere után nekem már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Byte-ba és indul vele a hétfő esti Night Shift, így most a New Level Empire felhők alatt című dalával. Már a kicsekkolok, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a keddi best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
1: Yes. But come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárca vezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmeyer Szilvi, a kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvétele és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha bárkinek az volt a terve, hogy idén nyára meg lesz a Beachbody, vagy hogy végre eljut valami egzotikus helyre nyaralni, húzzon bele, van még rá 6 órája, hogy teljesítse ezt a vállalást, aztán kész vége. Ennyi az idei év nyara. Úgyhogy búcsúztassuk is a nyarat a legnagyobb nyári klubhimnuszokkal és klubslágerekkel. 6-7 igen, White Boy 7-től Lauer, Christian a lemezjátszók mögött, Classic House 120 percen keresztül, én Zola Night Shift.

It's you I want.

kapcsolatot annak örömére, hogy megint vételkörzeten belülre érkezett, megteheti a szokásos elérhetőségeinken keresztül. Infokukat bestfmbudapest.hu, Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, Bestfm Night Shift néven kell minket keresni, és persze jöhetnek az SMS-ek 0620 55 55 155, és ugyanerre a számra a Viber üzeneteket is várjuk, és ne felejtsétek ezzel, még lehet fotókat, videókat küldeni, hogy éppen hol, merre hallgatjátok a Bestfm-et, hol, merre hallgatjátok a Night Shift-et.

aki pedig volt olyan szerencsés, hogy az óriási nyaralásban az elmúlt 3 hónapban nem tudott rádiót hallgatni, nem volt internet közelben, és a többi, most pótolhatja visszamenőleg a kimaradt Night Shift mixeket. Mixcloud továbbra is ez a megfejtés, az összes Night Shift lemezlovast ott keresétek. Mixcloud.com per DJ White Boy, az én profilom, minden oda eddig feltöltött mix mellett, természetesen ott a tracklista.

Ennek az előző két mondatnak a 90%-a a következő órára is igaz lesz, a legjobb zenék lesznek mixben, csak nem velem Whiteboy, hanem Lauer Krisztiánnal, ha lemez játszok mögött, még egy órán keresztül Classic House, gyors helycsere, és aztán pár perc múlva innen folytatódik a Night Shift, senki nem menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitó Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
2: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észrelhesse őket.
1: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határmentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel, majd estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: 98-99 nyara. DJ Chus and the Groove Foundation.
4: Igen, de szerintem inkább lehet, hogy valami későbbi
3: 2002, az is
4: valahogy elképzelhető. Valahogy úgy, igen.
3: Simán, de hogy ez nekem abszolút a nyárhoz és persze a Petőfi híd lábához egyből kötődik.
4: Simán.
3: Hát gyerekek, az idei év nyara az meg ennyi volt. A mai az utolsó nap, és hát nagyon úgy néz ki, az időjárás is úgy gondolt, hogy augusztus 31-ével
4: húzza a rólót.
3: Vége kész, ennyi, szeptember 1-ével kezdődik az iskola, jön az ősz. Úgyhogy mi még azért a nyárra emlékezünk ebben a mai utolsó nyári Night Shiftben. Még egy órán keresztül Classic House, köszönhetően hétfői rezidensünknek, Lauer Krisztiánnak.
4: Szevasztok, hej!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mondtuk, minden a nyárról szól. Búcsúztatjuk a nyarat, augusztus 31-e van. Igen. Summer Moon. Hát ha nem is a Hold, de a csillagok, mi a helyzet? Nézted a Perseidákat 11-én?
3: Nem néztem.
2: Tök jó, egyébként nagyon jó volt, mászni. Igen? Volt. Aha, mennyire vagytok ti ott Leányfalun fényszennyezett helyen? Ezeknek ott kell?
3: Hát nem tudom.
2: Nem annyira? Hú, mi nagyon jó, mi fönnlakunk a hegyen.
3: Jó, hát igen, az teljesen más, igen.
2: Ugye, egyet tovább.
3: És onnan tisztán lehetett látni.
2: Gyönyörű volt, úgyhogy figyelj, terveztem, hogy olyan hajnal 2 körül elgálltok, akkor legerősebb, 2 és 4 között, vagy 3 és 5 között valahogy. Ilyen terveztem, hogy fölébredek, nyilván nem sikerült, de még ott 10-11 magasságában néztem, az egy 8-10-et elkaptam.
3: Hú, az de jó, nagyon
2: szép
3: kemény.
2: Szép volt, nagyon. Úgyhogy erre megint egy évet kell lenni. Szörnyű. Nagyon gyorsan ment ez a nyár is, nem?
3: Sajnos.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. Lower.
1: És hogyha valaki szeretné majd ezt a nyári életérzést egy picit meghosszabbítani, úgyhogy majd később mondjuk ezt a mixet, vagy egy csomó más Lower mixet szeretne visszahallgatni, akkor hol teheti ezt meg?
2: A mixcloud.com/DJ Lower, illetve a mixcloud.com/LowerMKanál oldalakon, valamint megtaláltok a SoundCloud-on is, ez pedig a SoundCloud.com/DJ Lower.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ne lenne ez a zene ennyire dinamikus. Akkor,
2: és pozitív.
1: És pozitív, akkor ez simán lehetne búcsúdal mindig, mindenhol, minden buliban.
2: Persze.
1: Itt most pont jól jött ki, hogy ez az utolsó, és tényleg csak ezt tudjuk mondani, aki siratja a nyarat egy picikét velünk együtt, hogy jó lesz ez, rendben lesz ez, jövőre is lesz nyár, gyerekek. Tessék jobban kiélvezni, hogyha ez az idei 2,5-3 hónap annyira nem ment, vagy nem a terveknek megfelelően ment, jó? Tanulni kell a hibákból, rákészülni, igen. És aztán...
2: Lehetek egy kicsit vészmadár? Mondjam. Állítólag jövőre melegebb lesz, mint az idén volt.
1: Hát jó, hát a nyáron mi legyen, essen, ahova ne szórakozzon. Legyen is melegebb. Jóban. Krisz, nagyon szépen köszönjük, hát akkor zártuk a nyarat, zárjuk ezt a 60 percet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy
1: jövő itt lehetem. Jövő hétfőn, várok vissza.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősebb régiós összefogást sürget Magyar Péter. Gyorsan betelt az iskolában az erdőprogram, radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Erősebb régiós együttműködés sürgetett Magyar Péter, a miniszterelnök a Bledi Stratégiai Fórumon azt mondta, az Európai Unió túlságosan bürokratikus, és nagyobb figyelmet kell fordítani a versenyképességre. Szerinte az egyes térségek országai közösen eredményesebben képviselhetik érdekeiket Brüsszelben. Közép-Európában például már a régiós fővárosokat összekötő gyors vasutakról is egyeztetnek. Hozzátette, Magyarország konstruktív unió szereplő, de továbbra is kiáll a nemzet érdekeiért. A gyorshajtók adták a legtöbb munkát a rendőröknek a budapesti nyári közlekedésbiztonsági ellenőrzéseken. Sok rossz műszaki állapotú vagy forgalomba már kivont járművet is találtak, és többen a biztonsági övet sem használták. A vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneket, ahol sok gyermek fordul meg. Az iskola kezdés előtt arra kérik a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel, hogyan keljenek át biztonságosan az úttesten, és miként közlekedjenek a buszok, villamosok környezetében. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
2: Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
1: Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200 000 hulladékos hordót süllyesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Már azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. A begyűjtött mintákat most laborban vizsgálják. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amíg a PM Don csak bizonyos részeket vett kölcsön a Spandau Ballet True című dalából a Sad Drift on Memory Blisses, addig Curtis gyakorlatilag felturbózta a Hoferi Aguárt. A dal egyik eredeti szerzőjével, Péli Barnában, mindkét dal érkezik a következő órában itt a Besten, a Lasgo indítja ezt a tartalmat.
3: Ez a Night Shift a Best

nem kopik. Beszélhetem a legjobb zenék, rengeteg mindenki maradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően, állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Best FM a legjobb zenék. Az előbb hallott Eagle Eye Cherry ismét Budapesten látogat. Idén november 23-án fog majd koncertezni nálunk. A most érkező Bon Joviért egy picikét utazni kell. Elérhető közelségben már csak háromszor lesznek. Szeptember 4-én, 6-án és 9-én a londoni Wembley stadionban. Jana, have a nice day, itt a Best.

Best FM a legjobb zene, 98-ban jelent meg első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kelletre várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétdala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodnak új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárcavezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Linc Meyer Szilvia, a kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvételem és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határmentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel majd, estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Még 3 óra, és beközött a szeptember, úgyhogy szerintem most már nyugodtan visszatekinthetünk az idei nyárra, ami nagyon-nagyon gyorsan elrepent, pedig rengeteg dolog történt. Hogy más nem mondjak, volt egy Bajnokok Ligája döntő Budapesten, amelynek a félidei szünetében a The Killers is fellépett, akik a következő órában nálunk is érkeznek majd a Human-nál.
0: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155.
0: Best FM. A legjobb zenék.

FM a legjobb zenék, a világ leghíresebb lemezlovas magazinja, a DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik felét képzi. Jön a Destination Calabria, Alex Audino-tól és Krisztán Waters-től.

Mostafam a legjobb zenék. Nem lehet tudni, hogy a Trolls című animációs filmnek lesz a negyedik része, és hogyha igen, akkor mikor? Mert hogy a készítők jelenleg a Shrek 5. részével és annak utómunkálataival vannak elfoglalva. Hát ez van, amikor egyszerre túl sok sikeres projektben veszel részt, ugye melyik kezembe harapjak, szokták mondani. Jön az első rész betétel a Justin Timberlake-től, Can't Stop the Feeling, itt a Best-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
2: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt már olyan, hogy azt mondták, hogy egyszer és soha többet, de aztán szerencsére meggondolták magukat, és egy egész szép nyarat mentek a Las Vegas-i Sphere-ben, hogy ezek után mi lesz a No Doubt-tal, szerintem még ők sem döntötték el, most egyelőre kipihenik ezt a nyári szezont. Nálunk viszont érkezik majd a Just a Girl 10 és 11 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM.

beszélhetem a legjobb zenék, ha úgy veszük, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez is a nektek rossz hír, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.
2: But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulator!

Best FM, a legjobb zenék. Ugyan ma hivatalosan vége a nyárnak, és holnap kezdődik az ősz. Szerencsére azért a jelenlegi előrejelzések szerint azért nem eszik ezt olyan forrón, még egy picikét nyárias időjárásban lehet részünk. Holnap is 30 fok körüli nappali maximumra, kevéske szélre és kevéske felhőre számíthatunk az első iskolai napon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Pénteken, augusztus 28-án volt a 23. évfordulója annak, hogy Madonna élőadásban a színpadon Britneyvel és Christina Aguilerával. Ez a nagy hármas a mai utolsó órában is érkezik, olyannyira, hogy Britney indítja ezt a 60 percet a Gimme More-ra, Christina Aguilera hozza a Come On Over-t, Madonna pedig majd a Give It To Me.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Best FM.

Itt a legjobb zenék, hát akkor búcsúzunk a nyártól. Ennyi volt idénre az augusztus, van még belőle pár perc, meg még pár dal a 90-es és a 2000-es évekből, és aztán éjféltől könyörtelenül itt van a szeptember.

mindenkinek. Könyörtelenül jövünk holnap este 6-kor, 120 percnyi funkivel indítjuk a holnap estét, hiszen KED lesz a holnapi nap, úgyhogy Hangya is fog majd hozzám csatlakozni. Jön Will Smith, a Men in Black, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára talán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Without a dope.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame, burned by the fire.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor. You can take a picture.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.